szegényedsz, s lelked kódustól könyörök a labisnát. Megáldalak, s nevedre írom országom. A gyászodban hajnalnak tűnik az éjszaka tud. Megáldalak, s ölembe hajthatod sikoly könnyeit. Ha becsaptak, s szelítsége tarlóján mágiák ünnepelnek bűnöket, lásd.